ebati mi adane dane akakasa woduo nyina bi etumi akamfante akayugwe akakusase akakasa woduo nyina na se me katre makon